tone. Oh, sírtem tone. Sírom teni herre. Sírom vas zúteni herre. Se is a halt, is a mar, meg helikopter.